Wosi senye Bonsoir wo mene sempa Debra ne mama Obi Sop Obi Sop Obi Sop Obi Sop